0: De az volt.
1: Nem hiszem, hogy hajó volna. Inkább emeletes ház. Előtte fáj.

És tudod a vajon, hogy miről? Az senki sem tudhatja. Hát rólad. És ha már nem álmodna rólad, mit gondolsz, vajon hol lennél? Sehol se lennél, hiszen te csak álomkép vagy. Hip-hop, hip-hop.